0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. The joys and laughter together with fun will take your time.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Éplet.
1: In the year of our Lord, 992.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumes vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Pater DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Things that make you go,

0: you!
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Techno.

0: sexy.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
5: Igen.
1: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Summer.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lehet?

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Hát jöttök mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok! Mielőtt elkezdődne az élő bejelentkezés a szállásról, előtte egy kis bakalizmét megalapozzuk azért azt a jó kis hétvégét. Remélem, ma is nem dolgozok én, Boniszka vagyok, sok millió boys közül az egyik, aki szép. És persze, jó zenéket, fasztos érdekes információk, és elkezdem I'm an Angel énekel. Mozogjunk a nappal, moving to the sun. Jó szórakozás mindenkinek, a Super DJ.

De ide érdekelt, hogy csak kirakta ezt a kellemes kis VV-dom volt ez. A folytatásban pedig jó például BTS, ez a Dynamite. Isa Isten annak is kellemes szét napot kívánok, itt van velünk, aki Erdélyből, Erdő Szent Gyögyből szokásosan, családosan, hallgatólagosan. Karesz úrnak is kellemes szét napot kívánok, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, ahogy Ali Bálint Balúrik, szokásosan óva info, a sok-sok veszélyről az utakon is természetesen. DJ Balukot, hogy ott a M5-ből, hogy mondani szoktam a fényező, fényüzöműekből, neki jön is mondjuk. Mi alap is József úr, ide nekem, hogy már nem csak indulás a buliba, jó bulit, jó utat kívánok. Ferenc Jeldámbornak is kellemes. Jó reggelt kívánok! Ellenben Boriszka, nem Boroszka.

let's get into some rumble here. Közben üzenet van, szerencsére mire nekem, hogy Jézus Mária, azért nem vagyok ilyen gyerekek postaszolgálat. Azt mondja, Boriska, szeretlek Gabriellám, írja nekem Ferenci Ádám. Én eltettem a zsebkendőt a zöld neszeszeretbe, amit hoztál. Ne, ne csináljátok egy gyereket. Kedves Gabi, a zöld neszeszeretben zsebkendőt fogsz találni. Négy sarka simára van vasalva. Annyi szolgálati közleményem van még, hogy úgy fogom, hogy volt, tessék, hogy jön a gyerek medencéből. Aktung, aktung!

csinálni, hogy viccenyelre, hétvégére adagok van. Nagyon persze ma is úgy, oda a hóhíl az akasztó falattáról elítétnek, ez lesz a 100. akasztásod. Hát, hogy az elítét, jaj, de jó magának, nekem csak az első. Egyébként tudjátok, hogy hogyan kezdte a hóhíl? Hát ott kezdte volna gyerekfejjel. A székelynek köhögalóba elmegy az állatorvosod, aki lóport ír fel az állat számára. Hát ez az illanka, nem? Nem, hogy a székelynek az a kérés, hogy fújja a ló szájába. Két hét múlva találkozik az orvos a székely, és megkérdezi, hogy használta-e a folt. Hát azt mondja a székely, dehogyis a rühesdők hamarabb fújt, mint én. Roppant kellemetlen. És akkor van itt még egy kérdés. 9 legidegesítőbb kérdés a foci VB alatt. Egy kis best-op az elmúlt időszakban. Ugye, amikor valaki annyira ért, azt mondja, te, kik játszanak a dizékellem? Aztán a másik kérdés, vagy kérés. Átkapcsolnál, amíg megnézem a Lucy Szítát? Milyen jó. Jó, hogy nem valami álomhotelt, egy hajót. Te figyelj, ne haragudjál már, de a halannak van felesége? Te, figyelj már, szerinted melyik csapatnak szebb a meze anyádnak? És figyelj, akinek nincsen labdája, az miért fut? Összesen hány fél idő van? Tényleg, mondjuk most a dehidratációs szünetek között, most már én sem tudom, azt mondja, hosszabb ittásos kíváncsi, vagy nem áll? Ez nagyon szemolyan. Azt mondja, a németek miért rúgnak olyan erősen? Nem tudom, hogy kirúgnak. Azt mondja, és figyeljetek, egyébként, miért lassítják egyébként le a képeket, mert a Hajdú Bémel ennyire öreg?

piciri-piciri morgás, hiszen hétvége van, amikor nincs is miért morognunk. Meg olyan morgás, amit egyébként nem nagyon tudunk ellene semmit se csinálni. Ugye tényleg, szóval nem jó, semmit se szoktuk mondani, mert tudni, olyan, mint a meleg volt ugye az elmúlt hetekben, vagy mondjuk két hete mindenféleképpen, beleolvadt az aszfaltba. De most meg reggel annyira hideg van, gyerekek, hogy lassan azt várom, hogy jelentkeznek ide be az eszkimók is, tehát hogy most már itt is jól lakni nyáron, de nem lehet lenni, ha valami köztesed, tehát igazán is olyan, mint ez az ország egyébként, mindig a ló túlsó oldalára esik innen oda, vagy megdöglesz a melegre, vagy reggel vagyunk megfelelhetett. Tudom, aki északi országokból hallgat, az most jókat röhögezel, vagy a afrikaiaknak meg, de én nem Afrikában élek meg, mit tudom én hol. Éjszakon. Én itt szeretnék úgy élni, hogy valami kiszámítható időjárás legyen, mert most reggel is igen hűvös volt, hát aztán úgy fúj a szél. A soványabb lányok ne nagyon menjenek az utcára, mert igazából arra fognak tudni menni, amerről a szél fúj. Ne! Na de ez nem igazi morgás. Műmorgás! Csókolom! Kamerában viszont dolgoznak, Geringer Norbertől írja, hogy szépen napot mindenkinek, nekem is a hallgatóknak is, és a muzsikákra megy a festés. Kellemes mikoszóskodást látom azért, anott dolog bőven, kitartást a munkavégzés az ulam, Sörgős Oszabornak is szép pénteket, hallalalalala. Kalesz úr, érdeklődik az adáson, nem tudom még, meg fogom tudni, hogy azonnal jelzek ezt, hogy nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, örülök, hogy tetszett a blog. És aki van ott vagy akar szálláson, készülj, mert Ferenci Ádám írja, hogy este fele érkeznek az ő kedvesével együtt, és NSSR-rel. Nagyon az utóbbit én mondtam hozzá. A kasszáláson már készülődés van egyébként, és Ádám úr téged is oda várnak sok szeretettel. Itt meg Jamaikán!

Ráveszem meg 0-670-45-95-95-5-ös. Épp ez a zomboliszkás hívó, és 0-30-2-19-48-07 a vége. Szakalóvics, csak figyelj legyen mindenki, don't tell your dreams.

Mindenkinek szépen Lovix és a Don't Tell Your Dreams. Kacagtatnak itt a kedvek családom. Bebe lesz a folytatásban nyilván is jön el. És lesz a Péter Szalapban. Minden idő erre előlejed. És mi várható hétvégén?

Bődi Szabi úr, kellemes szép napot kíván nektek is, és persze és neki értvező kislányának is, akivel hát tulajdonképpen ismételteni munkai kitérő, tehát egészen pontosan Észak-Komáromból, ahol anyagám túl Komáromnak hirtett tanul, Észak-Komáromból jelentkezik lakodásra, várakozva, és a kicsimány pedig ott csak mellette. Kitartja, kívánok a lakodást, és ma jó hétvégét, nektek is kedves Szabi!

kérdezem, hogy július végére visszatér majd a kánikula, jelen például 20-21 Celsius fokot mérünk, de hűvösebbnek érezzük a szél, mert picikét gyengén felhős és gyenge idegponti hatással számolhatok. Mélységesen meleg az időjárás. Szeret mondjuk úgy, maradhat a nyári ruha azért. Pénteken sok napsütéssel számítottunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé kiütöthetnek gumonyfelhők, melyekben elsősorban keleten és észak-keleten futózáporok, szivatalok kialakulhatnak, továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az észak-nyugati északi zelet, 24 fok lesz tehát a maximum. Na de melegszik az idő a hétvégére, úgyhogy jó idő lesz csak a szálláson is. 28-30°C előfordulhat majd a hétvégén. Szombaton alapvetően ugyan sok napsütéssel számítottunk, de helyenként több gomoly megfátyoló felül lehet majd az égen, veszít az erejéből a szél, de helyenként azért még élénk marad a légmozgás. Viszont a hajnal legmagasabb hőmérséklet viszont 25 és 31 fok között alakul vasárnap. Napközben nyugat, délnyugat felől már azért több felé megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon jöhetnek a záporok, zivatarok, melyek később keletre is majd áttolódnak. Elős lesz a szél, és hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de azért meleg lesz, napközben 32 fokot is méretünk. Hétfőn ismét megnövekszik a gomoly felhő, több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok, hajnalban 16 és 20 fokot férünk, és a csúcsőmérséklet napközben 22 és 30 fok között alakul, nincs okunk panaszra. Itt nagyon szép golyafészeket láttok, jaj, kömlőn is nagyon szép golyafészek van. Orvos meteorológia, pénteken gyenge hidegponti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordul fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek a prány, gölcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A naposabb időszakok jó hatással lehetnek a szervezetünkre, az UV sugárzás viszont 16 óráig a napos időszakokban erős lesz, ez itt a szabadban mindenféleképpen gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Tessék ugyanis folyadékot is ígyunk természetesen. Na, közlekedési meteorológiáról is szeretnék nektek természetesen beszámolni, mert hogy azért egy picikét arra is figyelnünk kell, ugye, amit a széli művel velünk egészen pontosan konkretizálnám ezeket a dolgokat. Pénteken kevesebb helyen találkozhatunk vizes csúszó

ez így csapadékta nem kell tartani. Nem lesz ez a nagy kánikula azért, de 25 fokot méretünk, és a vízszövéseket 21 fokos, szerintem ez még éppen jó fürdésre. Nem sokára a közlekedési infókkal is érkezek majd, na meg természetesen hozom maradhatjó az eléket, hallgassatok minket!

Üdvözlök innen Encsikét is, aki is szintén üdvözlök minket. Sziasztok, szuperek, Encsik jelen van, mint mindig. Gyönyörű szép pénteket és szuper jó hétvégét kívánok neked, és minden kedves esdél hallgatónak. Puccsuk Encsike, hát szia, mi a? Örülök, hogy itt vagy velünk természetesen most is. Jó péntek délelőttet neked is.

Szépesek Pistült az oldalon, közlekedési információk terén, miszerint továbbra is erős a forgalom és szakaszos torlódásra, és megnövekedett feletidőre kell készülni, főleg a külső sávban, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 71-es kilométertől Tatabánya térségétől egészen Tata csomópontig a kiépített terelésben, aki személyautóval van, és Pest a célja, annak érdemes az átteret belső sávot választani. Az M1-es autópálya Vásáros Namén felé vezető oldalán a 19-es elő Magyarok nyugat csomóponttal 1 kilométeren keresztül, mert torlódik a forgalom, ugye ez most már készülnek a Forma 1-es versenyre látogatók, úgyhogy megnövekedett ott a forgalom természetesen. Amúgy a hétvége során Magyarország és Kerepes térségében is jelentős torlódás esetenként rendőri irányításra számítsatok, és ugye jelentősen megnövekszik ott a gyalogos forgalom is. Az 5-2-es úton Fülösszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, 20 perccel hosszabb lesz majd ott is a menetidő. Vigyázzatok magatokra, Boliszkára, szép ennekre a kerekvilágra, és mindenkinek közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindul.

Köszönjük ezeket a hallgatókat, és üdvözlök! Hanász Rudolf jön nekem, hogy itt mindenkinek, Rudi vagyok Németországban, nagyon jó műsor, jó hallgatózást kívánok mindenkinek. Na, én meg a Boris vagyok, Kertváros, és nagyon szépen köszönöm, hogy hallgatsz minket, Rudolf úr, és természetesen Ivedi Gergely úrnak is köszönjük, hogy itt van velünk. Digi, digi, jövünk tovább, I don't need you. Mondok egy előadót, és persze Gianni Rocco érkezik valamint, Miguel Mind.

kicsit kosmológiázunk, mindig kicsit tájföldi kosár mutatok be nektek, mert egy Feddi Szabolcs úr tájföldön járva gyűjti össze az érdekesebb templomokat. Egészen pontosan, hogy jól fogom, az van tájföldön egy kis falu a hegyekben, ami az utóbbi években valamiért nagyon felkapott tett a turisták fényében. Egymást érik a bárok, éttermek, kávézók. Ez a hely például a Pej, ahol néhány egyedibnek tűnő helyet megnéztem. Készítek, itt lehet videójátékozni, egyébként tájföldön nagyon népszerű ismételten. Ezek a régi retro játékok vannak felújítva, ilyen a Pac-Man, a Super Mario, Mortal Kombat, minden más a 90-es évekből. A hely neve Seabar, Rangzianton, Erdély, Pei-Pei, District, Mélye, Hongson tájföldön található. Kicsit belementem itt a fotóba, montázsokból írtak fel a úriember sokat. Hát sok mindenkit nem ismerek ki, így gondolom, ilyen táj büszkeségek lehetnek, sportolók, meg ilyenek. De a belső tér egy kicsit olyan igazi táj, aki volt tájföldön, azt tudja, hogy ez egy kicsi zsúfolt. Viszont rengetegféle ital található, hogy nincsenek konkretizálva sörökről, borokról különlegesség, de már a választék azt sugallja, hogy igen-igen sok minden van ott, és természetesen ez megszokott dolog, mindenféle vendégből és nációból lehet itt látni, ahhoz képest, hogy hegyi paluska, azt gondolom tényleg bőven látogatják, ugye mindenféleképpen nem csak videójátékosoknak a sörfogyasztóknak, hanem a szépségemért is érdemes ellátogatni a tájföldön Rangzianba, Seabarba, és ezzel fogyasztani, de persze csak felelősséggel. Na de nem is akar én a Boris Kopp 11 órakor, és itt közben a mellé velünk egy destoltát, ez a kis kecet.

Szerintem a hallgatók, én nem szeretném köszönöm a megtiszteltetést. Hobbi úrja nekem, hogy éppen érkezett át hegyes halomon keresztül, és már az országban. Szétlomot kívánok, kedves Hobbi úr, és persze Shalom, mondanám hegyes Shalom. Kertész Krisztián úr, szervusz, szervusz kérlek. Az egy kisfiú kérdezi a pillangó nénitől. Csókolom, örömlány néni, megtetszik mondani, mennyi az idő? Ide figyelj az anyád úristen, engem megismersz az órát, meg nem. Egyébként nem így, csak nem akartam kimondani azt a szót, hogy kurva. Most már mindegy. Kívánok neked, Laci és István kollégámmal együtt kellemes pénteket, kedves László és kedves István. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és nagyon kedvesek vagytok. Illetve köszönjük István a viccet, nekem az a vicc, örök darab, tudom, már sokszor elmondtam, hogy egyetemista srác megy haza, Abbi lett be, és hát viszi fel a csajt, ugye, ismerkedni vele genetikailag. És mutatja be a keszolt, micsoda vannak a... És Abiba hűtőgép, mosogatógép, és akkor mondja, ott falon egy nagy fémtányér, az egy hangos óra. Hangos óra? Ez egy hangos óra. Dehogy óra, ne szérítsél, de olyan hangos óra, figyeld meg. Hogy vagy egy csábó hatalmasat rávert fakanállal a fémtányér, a szó mind az állat. Szóval korábban megszólalt, olyan picsáját fél áramban. Szóval ez ilyen.

Nekem a napi horoszkóp július 24 kosokkal az élet, természetesen, mit is üzennek a csillagocskák, egy ideje kedves kos, mert motoszkálhat benned egy ötlet, milyen jó szó motoszkál. Te eddig mindig találhattál valamilyen okot arra, hogy későbbre halaszd a megvalósítását, pénteken érdemes végre kivondani, mire készülsz, vigát. Egy fontos kapcsolatban az utóbbi időben, mintha elcsújtottok volna egymás mellett, ám július 24-én még a lehetőség nyílik a közeledésre, a beszélgetés talán váratlanul indul. Ikrek, ritkán fordul elő veled, hogy valakivel egyáltalán nem talál a közös hangot, ezért aztán különösen zavart az elmúlt napok feszültsége, pénteken azonban megérkezik az a téma, az a helyzet, ami át tudja hidalni a különbségeket. Rákok, valaki most végre észreveheti, hogy nem úgy bánnak veled, ahogyan azt sem megérdemelnéd, és ki is áll melletted egy kellemetlen helyzetben, meglephet, hogy milyen nagyra tart ez az ember. Jó vagy rossz? Ki tudja, oroszlán. Egy munkád, ötleted vagy személyes állalásod őszinte és lelkes visszajelzés kap valakitől mindenképpen, akinek valóban számít a véleménye. Jól esik egyébként ezt megtapasztalni, biztos lesz benne szűz dinnyét. Feszültség lehet közötted és valaki között, akivel együtt élsz, vagy akit a munkád miatt nap mint nap látnod kell. Pénteken ő kezdeményezhetem beszélgetést. Figyelj, mérleget! Egy régóta tervezgetett közös program végre kiléphet az üzenetváltások világából, és valódi időpontot, helyszínt kaphat, és mindenki meglepően könnyen jut ma közös nevezőre veled. Skorpió! A péntek kedvez annak, hogy óvatosan szóba hoz az előléptetést, a fizetés emelés, vagy egy kedvező munkai szerep lehetőségét. Nem kell az ott konkrét követelésed előállni, langsam biter, nyilas! Visszatérhet beléd az erő, lendület, amelyet az elmúlt hetek nehézségei kicsit elhomályosítottak, és ezt a környezetet is azonnal észreveszi, pénteken újra könnyebb lesz hinni abban, hogy jó dolgok várnak rád. Bak, mint a boliszka. Anyagi ügyben érkezhet meg könnyebből, és meg is jött. Visszakaphatod a kölcsönadott összeget, meg még rendezhetsz egy elfelejtett számlát, ugye? Nem víz villan. Majd fontos számodra a pénz, hogy egy kiszámíthatóság. Ez a lezárás nem csak a pénztárcának, hanem a lelki nyugalmadnak is sokat el. Pénztárcának felejtsd, de vízöntő. Egy barát azért keresett meg, mert őszintén kíváncsi rád, nem pedig azért, mert kérni szerettem valamit, vagy udvariasságból érdeklődik. Ez egyszerű. Figyelmesség. Viszont mélyen meg fog érinteni. És a halakoroszkófia végül, de nem utolsó sorban, az utóbbi időben nehéz lehetett a munkád, és talán már azon gondolkodtál, meddig tudod még ugyanezt a terhelést elviseli. Péntek ezen megy álom, illetve hát félhet pénteken felismerés vagy váratlan gondolat is új nézőpontot adhat. Ez a lényeg velem most mindenképpen délig, de déltől kezdődik az élő közvetítés a kapszálláshoz, és a hétvégén is csak a jó fognak megtörténni, mert ezekkel ezt mindenféleképpen tudom nektek mondani. Épp, hogy muzsikálunk tovább, mert nem sokkal érkezik az erdőféle, Károm Másabb, és a

Veszem a mindig 0-70-45-95-95-95-ös. Természetesen gondolom a újjalat is élni fog majd a három napon keresztül. Üzenni ott levő kollégáknak is. Illetve nekem egy privát telefonszámot bulikkal kapcsolatban a saját bulim a kapcsolatban érdeklődni 0-30-219-48-07 Rúk Misán.

Érdekes felütésű a hír, azt gondolom, hogy nagyon van benne megható rész is, mert első kicsit azért úgy, hát egy picit meglepődtem. Hogy szoktak ezt mondani, hogy hátra hőköltem a hír hallatán, mert hogy több mint 100-an jelentkeztek önkéntes babasimogatónak a kis tartsai kórházban maradt

Szóval egészen délig van. Egy kis érdekességet hadd meséljek el nektek. A fügéről nagyon szeretem. Itt most láttam oroszlányi úszodánál van fügefa, és már láttam a termeseket. Baromi jól néznek ki egyébként. Nem tudom, hogy az a fele, vagy az itt... hogy ilyen helyen termesztett füge az mennyire lehető, és ott akkor tényleg egy-két érdekes füge. A füge egyébként ősidők óta fontos szerepet tölt a számos vallás kultúra hagyományaiban, gyakran termékenység, a tudás, bőség vagy éppen a megvilágosodás jelképe. A nyugati ábrázolásokon rendszerint alma szerepel ugye a Bibliában a jeleneten. A titott gyümölcsöt az évszázadok során többször között ugye szőlővel ellett almával és bizony fügével is azonosították. Michelangelo például a Sixtus Cápolna mennyezetén látható, 16. század elején készült fügefaként ábrázolja például a tudás fáját. A füge az ókori görögök számára is jóval többet jelentett, egyszerű gyümölcsénél. Az ókori görög sportolók értelmében helyet kapott például a füge. A rómaiak szintén egészséget támogató tápláléknak tartották, és a füge az ókori Egyiptomban is fontos táplálék, megbecsült növény volt. Úgyhogy hát mindenki fogyasszon meg egyiket egészséges, és én például a fügebort is nagyon szeretem.

Na kérdezem, ma a kingek és a kincsők ünneplik a névnapjukat. Nagyon-nagyon kedves, szép névnap. A king a Kunigunda régi magyar megfelelője, a kincső pedig Jókai Mór névalkotás jelentése számomra, ő egy king. Jókai Mórnak fantasztikus névalkotásai vannak. Na, másodlagos névnap is van, Mirabella, Jolán, Kaplony, Levendula, Bernát és Luisa névnap is van ma. És boldog névnapot, ha éppen ma tartják, holnap a Jakabok és a Kristopok mondhatják, hogy nekik szülőnapjuk van. Akik előre is boldog szülőnapjuk van a felét. Nem is figyeltetek, ugye? Na szóval nekik névnapjuk van. Természetesen Jakabok és Kristopoknak holnap lesz a névnapjuk, és születésnap pedig mindenkinek, akinek ma van vagy ma tartja, annak az ügyenapra nagyon boldog születésnapot kívánok magam és kollégáim nevében. Na lassan a finish felé adunk, még egy dalra van itt idő, aztán akkor valamikor majd valószínűleg dél környékén érkezik az élő kapcsolás, csak a szállásról, itt pedig a Guy for Dead-del én zárnám a sort, ez a pozitalom felvétele. És mind is mondhatnék a mai naphoz, meg az elkülönkezhető három naphoz, mind akik hallgatják, mind akik ott van észt vesznek, nagyon jó szórakozás, jó időjárás, egy fantasztikus élményeket kívánok a kollégáknak, stabil áramforrást, higgyétek el, ez nem annyira egyszerű dolog minden helyen, én pedig most jó pokol integetek nektek, nagyon-nagyon jó bulizást és kellemes élményszert, és mindannyiatoknak buliszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Ezen de hivatalosan megnyitjuk a hetedik Super DJ Rádió találkozót itt a kapszáláson. Szerintem senki nem rohan el, hogy Fire kezdi ezt a műsort. Surci még nem ívott eleget. Doki is csak vizet. És itt van még Live Man is. És sorra-sorra érkeznek a nagy ágyuk.

a hetedik találkozó Jakab Szálláson, az Aero Hotelban. És a szokásos, tudjátok, 7045-95-995, és hogy ki fogja olvasni, azért mindig egy nagy talány ilyenkor, de hát semmi sértődés, semmi nyüglődés, ha nem olvassuk be, mert egy, annyian sokat szoktak

0: mi más kezdeni a mai bulit, vagyis hogy a hetedik Super DJ Rádió találkozót, mint Fire. Úgyhogy akkor csapassuk Fire, kezd el! Egészen szombat reggelig. Szombat, vasárnap reggelig, hülye vagyok. Mi van vele, Csurci?
1: Nincs semmi baj, csak hozod a szokásos formádat.

0: hurricane.
1: Jaj, de nyomja a Jacko, Fire, figyelj! Tudom, hogy nehezedre esik. Nem tudsz egyszerre több dologra figyelni. De ami Terminátor

Na, a technikai megoldások megszülettek. Remélem, most már élvezhető. Ez én voltam, igen.

zenében a legjobb.

I possess

Oh yeah. Hetes erői rengés Jakab szálláson. Itt a hetedik Super DJ Rádió találkozón, és hát ugye... Aki számít, itt van velünk. Az ember. A test. A hang. Oh yeah.

0: Rosso Motofire. Csak simán, oh yeah.
1: Hát kedves rádióhallgatók, ez volt a mai első Barkobánk. Kiszólt bele a mikrofonba.

0: figyeld, hogy utánozom a Simon hangját.
1: Oh yeah!
2: Vagy akár oh yeah!

Azért megkopasz, vagy nem leszel még Phil Taylor. Hallod, Lucky? Megkopasz, vagy nem leszel még Phil Taylor.

akár azt is lehet mondani, hogy egyik doki favorit. Vagy az, hogy 180!

Ismét boldog új évet kívánunk mindenkinek, hiszen a Super DJ Rádióban szólt December 30-ától, ha jól tudom. Mondhatni, hogy a hivatalos. Boldog új évet a Super DJ Rádióval. De most nem ott vagyunk, hanem Jakab Szálláson a 7. Super DJ Rádió találkozón. Na, akkor egy kis magas ment a mikrofonra is.

0: and I'm the guest.
1: Csak úgy az egomból akadóan. Egy kicsi saját. I remix, hogy IA. Mindegy. Valahogy elnevezzük. Are you ready? Breaking the silence.

0: Na figyelj! Elkezdünk Viber-t olvasni, mert Fire úgy le van maradva, mint a borra való. Itt van Kőszegi Gabi. Szuper bulit kívánok, hatalmas pacsom nektek. Szia Gabi, szia! Figyelj, olvasok tovább. Szia kedves Fire! Ezt neked szól, csak szólok, jó? Mr. Wayne és a Culture Beat. A lemezjátszóknál Fire. Na szóval, szia kedves Fire, sziasztok szuperek, Encsike Fülel, csak lélekben veletek vagyok, még ha testben nem is, sajnos, azt megmondom, hogy sajnos, nagyon szomorú vagyok, hogy nem lehetek ott, de nektek kívánok egy nagyon szuper bulit, üdv Surcika és minden kedves jelenlévő, Buszika Encsike, azt arra visz a bébi. Persze, hogy itt a Terminátor Live. Már délóta tűkön ülök, és várok rátok, akkor az neked most fáj, hogy tűkön ülsz. Ülhetni mondjuk máskor is, nem mond tűkön.
1: Szerintem egy kicsit jobban szól, nem? Ó, elmentél mi? Azért úgy... Na jó, hát azt a te hangodra van hangolva, de hát...
0: Na és most várjál, mindjárt tekerünk rajta, tekerünk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Még mindig nem jó. Látod, a Simonot nem szabad ide engedni. Oh yeah!

van Házi. Szép napot a hallgatóknak, és a buli megindító DJ-nek, Simon VS Fire, nem csak Fire. Itt van megjött Köcsög öcsi, szia öcsi! Készül Jakabszállás, hamarosan érkezünk. Lassan mi is úton vagyunk, ezt írt a Házi. Gyertek, gyertek!

Nos tehát DJ Schulcit is meg örökítettük egy dallam elejéig. Meg a Fosta Icska remixeit. És egy saját Eurodance-el megyünk tovább. I wanna be.

Na szóval a hetedik Super DJ Radio találkozó itt Jakab szálláson. Az idő abszolút megfelel. Akár strandolásra, akár hőlékbalozásra, akár repülésre, akár úszásra, vagy dárcozásra, biliárdozásra és pingpongozásra. Vagy csak kint ücsöröksz a padon, aztán nézel ki a fejedből.

Ne mondj még a hangja, hogy oh yeah! De még táncolni is tud! Persze, DJ Simóról beszélünk, és még hogy táncol, azt a mindegy! Majd éjfélkor, mint valami teknős béka itt a plac.

A hetedik Super DJ Rádió találkozó, most egy kicsit háttérbe helyezem magam, és jön Green utánam, a Live Man. Addig is igazi kacsabőr előjön mindjárt, na figyelj! Mark Knight és Armin van Helden nagyszerű muzsikája. The music, begin to play. Na gyere, gyere, gyere, ez szuper!

Szuper Rage Rádió találkozóban, hát akkor mindenki felfegyerünk, nézzünk, itt nem tudok beszélni, mikrofon, mert őszintén leszek, én nem tudok ilyenek, érzem értek. Na Isten áldása, bár de Guli Herme. Azt nekem mondta, azt Doki Light-ossal jöjjek. Próbálkozok majd azzal.

Puszantás, Encsike, sziasztok, szép jó napot mindenkinek! Hello, Imre, már vagyok látható mi, és én beszélni is tudok, nagyon érzi, beszélek. Kamera nincs hangban. Már amikor.

Do you wanna the Modern Talking szól éppenséggel? A lemezjátszók mögött. Agree, Alive Man.

Hát akután utána fog jön a DJ Tom. Olyan, Dr. Tom, ez is mindig elrontom. A lényeg az, hogy Dance Doktor. Bocsánat, más, a kukori bácsi fog jönni, ne elnézést kérek.

Na, akkor egy darabig búcsúzok kisfiam után Kukori bácsi ide a keverőpultok mögé. Heavy People zárni is az órámat. Aztán, hogy mondtam, ez töményveretés lesz. Tömény Hands Up-pal, itt a Super Age-en keresztül. Itt a találkozón, velem Live Bennel.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan én.
1: Szeretettel köszöntöm a

0: Hölgyeim és uraim, Zoltán Erika, DJ Dominik.
1: Szemedben könnyen.
0: Kell, hogy várj.

Oh yeah. Szereztünk egy kis örömet, és akkor menjünk tovább a következő muzsikával.

Mindjárt. Na ki ez a lány? Hát akkor hölgyeim és uraim, szeretném látni, hogy a parkett közepén megjelentek, mert következik a Tucker és a Ramayana.

fiatalok, jöjjön egy kis magyar dal, ismét szóljon az UFO és a szerelem doktor.

0: Na, kedves József, kérd fel kedves párodat a következő dalra. Szóljon a Bagosi Brothers Company.
1: Itt a kedvencem, lehet azt mondani, oh yeah, Kukori bácsi megint hozza a formát. Itt a Super DJ-n. És olyan természetesen, ő, hogy van a Viberünk is hasonló szívem kalapán,
2: mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll,
1: nem
2: ő az úton merre
1: lehet
2: jár.
1: Lehet ezt hallani
2: abban
1: így is.
2: Rendszer.
1: Főleg akik a Viberre írnak.
3: Ki merít
1: itt vagyunk, olvassuk, nem vagytok
3: nem
1: elfelejtve.
3: Én vele nem beszélek.
1: Mindenkinek ígérjük, hogy
3: hogyha
1: fogunk válaszolni, amit lesz rá idő.

nézők, aztán itt van, sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó munkát, vigyázzatok magatokra, üdv, Ari Bálint, DJ Baluka innen, Toyota M5-ből, a fényező műhelyből, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat, a Balin. Nagyon szépen köszönöm.

Aztán itt van Putyere Lajos. Kellemes, szuperek hadd szóljon. Sör, sör, sör, sör. Szia Lajos, neked is kellemes péntek délután.

Aztán itt van Nagy Zoltán. Hello, érdeklődnék. Lesz élő közvetítés a buliból? Na, az gyönyörű lenne. Jövőre lesz, megígérem. Szia, Zoli! Aztán itt van Házi, azaz húztyava Zoli, aki hetero. Ja, itt áll a hátam mögött, jön nem mellettem. Sziasztok, szuperek! Surci úr, iszunk egy pálest.

mi van, fiatalok? Nagyon leülepettünk, mint az hiszap. Hát jó volna egy kicsikét felébrednénk, nem csak a bowlingot nézni, hanem a lábatok is járjon. Jöjjön egy Italo Dance. Dance.

És persze üdv mindenkinek a Viberen, ami 0670-45-95-995. Sziasztok, Viberesek! Hello, szuper!

Ügyes voltál, Doki. Mi volt Bonnie M és a Megamix? Kérlek szépen, ő a Dust Model. Egy olyan régi-régi Megamix. Régi-régi modern Doki slágerekből alakul. Viszont aki énekel, nem más, mint Ken László.

emlékszem még régen, vagy 88-89 magasságában, jártunk Dizsibebi is persze. Jött egy olyan zene, hogy jó napot kívánok, figyelj!

Ja, és a doki itt marad velünk. Úgyhogy holnap este olyan 8 óra magasságában itt lesz teljesen élőben Dr. Tom és a Nem Hittem El.

0: Itt van Siku van, vagy Sekventál van, vagy ATB, vagy Ande Tanneberg, mindegy. My love is hot.
1: My love is hot. My love is hot. My love is hot. My love is hot.

szép volt, oké. Mi volt a My Love is Hot, ennyi. Na de pillázzunk tovább, www.szuperizsirádió.hu-n. Jön egy olyan bakalit korong, amit szerintem nagyon-nagyon ritkán játszom itt a Szuperen. Nemrég szereztem be, úgyhogy

Na pillanat tovább, hogy érdekességképpen a Moon Records kiadott tavaly évben egy Best of 25 éve Dream Dance válogatás, gyerekek. Olyan zenéket, hogy pisilsz közben. Ez

Ilmás Sándor nincs közöttünk. Itt Robert Miles, és a címe Children. Jó kis Dream verzióban, 7 perc 41-ben. Botrány, normális.

Finom kis Maya Jero, Keta Tusti és Pasti. Még egyszer mondom, igen, jó hallod. Keta Tusti és Pasti. Ki ez normális?

amikor örökké fiatal, ugye már. Finom kis Alphaville, finom kis Forever Young. És finom kis Super!

Fiatal, mi van veled? Semmi, hány éves vagy? 4? www.szuperdzsirádió.hu. Figyelj, party, party! Hoppá, részimi, én olvastam a könyvet. Na figyelj!

Stephen David és a Words. És nem a világok, hanem a hangokról van szó. A mondatokról, a beszédről, ez egy Words.

Na, akkor most fog jönni Smog, addig határszünetre, ami nem ér ide, én be fogok állni. Picikén minimállal, itt a Super Rádióban találkozóan, jó magam, Lyman!

ne felejtjétek www.djradio.hu, ott a Viber számunk, ott lehet az olvasgatni, és még nekünk konkrétan irogatni, ha ide odáig álltok a laptopig. Tudom, hogy minden fogok jönni, picikén magyarral. Gege, most megösszön. Aztán egyszer majd tömény hands-up-pal is fogok jönni. Még kiderül, hogy mikor.

láttam, Smoga itt is van. Ő kétszer éjjel most beugortam. Töményem, hogy ő fog nyomni. Itt nekünk a találkozón keresztül Super DJ Rádióval. www.superdjradio.hu. Ott lehet olvasni Viber számunkat és konkrétan majd Smognak irogatni.

0: Kolozs Imre fog menni az is, de nem most. Akkor Smog jön utánam. Összeáll, nem egy, az töményen ő fog jönni. Hands up, majd később lesz. Meg tömény tensz.
1: És megjön. Itt van Ádika is van.
2: Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina.
1: A pult mögött pedig DJ Smog.

Kolozsi Imre. Azt írja, szia Smog. Ezer éve, de jó, hogy zenélsz, ezer éve nem hallottalak. Hát, mint a fehér holló, kérem szépen. Viszont te jó, hogy itt vagy, és minket hallgat.

És igen, ha ismerős a dallam. Dua Lipának is volt egy ilyen száma. Na de ez az eredeti. Csak itt a Super DJ Rádióban.

és itt van velünk a Viberen, ami a 0670459595, de talán ezt már el se kell mondanom. De bizony el kell mondanod, Smog. Szóval itt van velünk Rubi György. Azt írja, hali-hali, üdv, buli, várók, csak kagylózni tudunk Szarvason. Gyönyörű hely, Szarvas. Holnap is meló, ó, te szegény. Inkább agy számlaszámot utalok valamennyit. De próbálunk csatlakozni személyesen is a

nem is értem magam. Én nem járok többet zenélni, gyerekek. Hát én ezt annyira élvezem. És igen, itt vagyunk Jakab szálláson.

és itt van Enzsike üzenete. Azt mondja, szia drága DJ Smoke! Sziasztok bulizó szuperek! Enzsike fülel, sajnos most nem tudunk találkozni. Hát ez azért elszomorít, Enzsike.

nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Radio.hu.

és újra egy csodálatos hang itt az éterben, a Super DJ Rádióban. Rick Astley.

majdnem kihagytam innen a Viberen Kokó Kovács István, vagyis hogy Lászlót. Ő nem a boxoló. Szóval itt van velünk Kovács László.

és vannak az ünneplésre emberek, mert hogy itt vagyunk Jakab-szálláson, egy óriási parti közepén.

Mondhatnám azt is, hogy riszálom úgyis, úgyis. Talán ismerős ez a nóta. Na de melyik kedvenc animációs filmünkben volt ez? Írjátok meg! 06 70 45 99

Csabinak a párja, Anika is. Azt így a sziasztok szuperek, DJ Csavival ezerre készülünk. Nagyfiunk Pepe Betés születésnapjára, ezért nem tudunk most veletek tartani élőben, de filelünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen is éppenséggel, oh yeah, hogy én ezt szoktam mondani annak idején mindig. Szép jó esét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a beugrós, ja nem, ez itt a Super DJ Rádió. A Jakab Szálási 7. találkozó, lehet azt mondani. Most aztán jönnek majd a visszajelzések, hogy hiába mutogatsz, mert nem hallod. Hogy mennyire torz vagy nem torz a dolog. És az van, hogy nekem jutott sajnálatos módon. Vagy nem sajnálatos módon. Hogy megtörve a mai napi mainstreamet és a mindenféle ismert zenék után én veszem át a stafétát, és jönnek az olyan zenék, amit én szoktam mindig péntek esténként tolni a Super DJ-n, oh yeah! Most az a kérdés, hogy torz vagy nem. Plusz 3670, 4595, 995. Ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, aztán talán én eljutok addig, hogy fel is olvasom, amit üzentek. Nem kell megijedni, nem csak ilyen lassú zenék jönnek, de természetesen felépítem a dolgot. A lassútól a gyorsig. Lassú-lassú, gyors-gyors. Oh yeah, csak a szokásos. Na, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek a rádió keresztül, vagyis mindenkinek. És persze természetesen mindenkinek, aki itt van velünk Jakab Szálláson. Tudjátok, szoktam mondani, majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah, és ma nem lesz zenéket bemutató mindenféle szöveg. Csak kizárólag zene.

És ahogy az szokott lenni mindig, jön egy következő zene. DJ Monster és a Sadness. Jöjjön akkor egy Ardo Elias és a csodás szerelmes nóta, az El Corazon. Oh yeah, itt a Szuperen.

Most már csak jól lenne tudnom azt, hogy mennyire hallanak a rádióban, amikor nem kezdem el ráncigálni a potmétert. Én tökéletesen hallom magam. Nézzük. Elsőnek írt nekem, vagyis éppen nekünk. Természetesen, hogy Encsike. Itt van velünk Encsike, és azt írja, na végre eljött ez a pillanat is. Üdv, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek! Remélem jó a buli, jó szórakozást mindenkinek. Puszcsika, Encsike! Hello, Encsi! Neked is puszcsika! Remélem elég rövid voltam, hát legalább ahogy szoktál, és itt van velünk is a István is. És természetesen a család, amit ír, ha jó szórakozást kívánok mindenkinek, készülünk az egészségetekre és a jó kedvre. Az is a család jelen, Erdőszentgyörgy, már nagyon vártunk titeket, nagyon jó szórakozást nektek. Köszönjük szépen István, nektek is nagyon jó kajlózást kívánok, ahogy az szokott lenni mindig. Itt van velünk Pútyer Lajos is, azt írja, szép estét DJ Simon, jó szórakozást, oh yeah, üdv mindenkinek. Hello Lajos, üdv neked is.

Margo Elias és az Elkorozó után. Rapogunk tovább a következővel, itt van nekünk a Tupac és az Only Fear of the Death egy Osrai remixben.

Na aztán nézzük tovább a Viberes írogatókat. Itt van velünk a hetero Zoli is, sőt itt van mellettem, azt lehet mondani. Azt mondja, itt van, és egy jó adást kívánunk romantikusba. Zió az adás ismét, ő minden Jakab szállásról. Hello Zoli, ugye jó ez a bulit?

és ugye az mindig Ferenci Ádám is itt van. Gabival természetesen, Jakab Szálláson természetesen. És a képek alapján, amit nekem küldött, nagyon jól érzik magukat. Oh yeah!

Tupac és az Only Fear of the Death után. Itt a következő zene, itt van nekünk Adam. Ha már egyszer Ádám hallgat bennünket, jöjjön egy Adam. És az öreg című nóta.

kevés volt a célzó, és úgy érzem, úgyhogy Adam és Asztrolek után megyünk tovább a Pink Project-tel. Itt van nekünk a Disco Project című nóta.

nézzük tovább akkor a Vibert. Azt mondja, hogy Ladás Szabi is itt van velünk. Azt mondja, nekem Simon Tornya is hangos tőled. Hello Szabi, nagyon jó kajdózást kívánok neked is. Ahogy ahogy Lovász Károly József barátom is itt van valahol. Kárcsi barátom, aki éppen a születésnapát ünnepli. Lehet, hogy már kidőlt annyit volt. Azt mondja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdózok, hát persze, hogy Jakab Szálasan én is. Oh yeah! Szép estét és hétvégét mindenkinek, örülök, hogy személyesen is megismerhettelek benneteket. Nagyon köszönjük, Karcsi! Education! Oh. Növik man a fal! Itt van velünk Kolozsimi is, vagyis nem teljesen is, csak lélekbe. Azt így a szép estét, szia Tomi! Azt a paszta, buliból virasztasz, vagy valami ilyesmi. Hogy virítasz? Hello, Imi! Jó kagylózás neked is! Pink Project és a Disco Project, azaz a Fall című nóta átdolgozva. Aztán lassan megyünk tovább. Hey, Csicsa! Leave the kids alone! Oh, yeah. Aztán lassan megyünk tovább, és visszamegyünk egy klasszikushoz, érted, egy klasszikus jön. Jön a Black Machine, és a Bloodbath.

shit.

0: action.
1: Black Machine és a Blue Death után itt van nekünk a The Chemical Brothers és a Go!

0: Can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep.
1: Aztán itt van velünk Kollár Gábor is. Azt írja, akkor csapassuk itt jakabszálláson minden, amit belefér. Simó, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki a szupert hallgatja. Oh yeah! Akkor azt mondom, go! Csak ahogy a Chemical Brothers is.

szóval a The Chemical Brothers. És a Go után megyünk tovább, a Skybar és a Sadness már megint jön, egy szomorúság 1990-ből, természetesen feldolgozva a 2026-ba.

és hát természetesen, hogy írt nekem. A humoros Kukori bácsi azt írja, hello bácsi, van valami kis grófótól? Hogy ne lenne, itt vagy te. Na de hol vagy? Nem szeretem, hogy nem működik rendesen. Úgy, ahogy én szoktam. A zenei megvágó, mondjuk így. És nem hallom rendesen magamat, mert én selfish vagyok, tudod, imádom saját magat hallgatni. Kocsiba is minket hallgatom, de ez most mellékes. Itt van velünk Szabó István Pistola barátom. Azt írja nekem a Viberre, hogy hello haver, belét fülelek egyedül, nem? Mert Vicula dolgozik, sajnos tavasszal a könyvtár is bezárt. Jézusom, mi lesz ott veletek? Kiolvastuk mindent, úgyhogy egyedül sörözgetek. Nektek igen jó bulit, puszi pacsi. Hello Pistola, remélem jövőre azért együtt büdös halazunk valamikor. Kolozs Émi már fogadkozik, hogy holnap jön, de holnap egy kortyot sem. Hát azért azt megnézem. Sadness.

És ha már elég volt a szomorúságból, akkor menjünk tovább a következő. Nagy mehet azt mondani, hogy ez egyik legnagyobb 90-es évek zenével. Természetesen újra gondolva 2026-ból érkezik a Culture Beat és a Mr. Wayne.

Na és természetesen... Azt írja nekem, Liveman, hogy Darren Bass lesz? Nem lesz. Hello, Liveman. Majd Kullár Gábor már megint írt, azt írja. A Kokori bácsi elment aludni, reggel legyen hangja ébreszteni az alvó Super DJ rádió hallgatóit, vagyis fülelőit. Tudjátok, jön a Kokori bácsi reggel, és csak annyit fog mondani.

csapatunk is tovább, ahogy azt szoktam mondani mindig. Pincs a Prince of Rap és a Call of My Dreams után jön megint egy ilyen kis klasszikus, ha már klasszikusok ne járunk. Jöjjön és szóljon Zsúnak. Mert tudom, hogy szereti, itt van neki az Army of Love.

hetero barátom itt poénkodik, azt kérdezi tőlem, hogy fiúban nem volt zene. Hát a Zsónak küldtem, nem neked. Te meg küldjed magad erre. Valami viszkiről beszéltél.

Aztán természetesen itt van velünk Ocean City, és egyenesen Amerikából Fritjó, aki hallgat bennünket, és azt írja, good evening, Mr. Oh yeah, üdvözlet a verőfényes Amerikából. Jó a zene, apa. Köszi, Fritjó. Kollár Gábor úgy gondolja, hogy olyat kéne csinálnom, amit ő többen leszünk. Hát Zoltán Erikát nem fogok tolni, ne haragudj. Most én vagyok.

Sőt, annyira nem, hogy megyünk tovább a következő zenével, ami egy svéd. Ha már egyszer svédek voltak, jöjjenek megint a svédek. Itt van nekünk a Kunz, és a Never Going Home, azaz sose megyünk haza. Azt tudom mondani arra, akit még itt Zoltán Erikát vár tőlem, hogy egész nap asszolt, itt az idő valami kis másra, akár Tamásra. Az én vagyok, akkor itt vagyok.

azért vannak elégedett. Horvát szólások is itt vannak, például Pistul, a barátom azt írja, nagyon fasz, aki zenéket pörgetett, a Tomi gyerek. Én is így vagyok vele, szerintem is. Jó kis feldolgozások a 2000-es évek elejéből. Nelly Furtado és a Say It Right.

Nelly Furtado és a Straight Right után. Jön a House zenék. És a Take My Hand. Lehet azt mondani, hogy ezt meg Dido vagy Dido énekelte. Oh yeah!

köszönöm, hogy érkezett a kajgózók és a Viber írogatók közé, ó, Démi barátom. Azt írja, pont, vagy három pont. Akkor ez most három pontos csak. Hello, Imi. Ugye holnap jössz?

Fatogunk tovább a következő zenére, ami nem lesz más, mint a Koshin és a Catch.

Aztán itt van velünk a Viberen és a kagylózók közébe, körében is Gabó kolléga. Azt mondja, jó zenék, Csoly, Tomi, csapassátok, hogy tudjátok, online, itt vagyok veletek. Jövőre meg itt leszel velünk is, reméljük élőben. Itt van velünk Erika, annyit ír, jó kellemes számok, Zoltán Erika nélkül is, jó adást, üdv Erika Győrből. Hello Erika, köszönöm szépen, jó kagylózást neked is.

csapassuk rá a következő zenére, ami nem lesz más, mint Anton Easton, bocsánat, Anemi, Essay és Bristoli. A Break the Silence. Törd meg a csendet!

Attól függetlenül, hogy Jakab szálláson buli van, a rádióban még mindig hallgatók vannak, itt van velük Falter. Azt így a szép estét kívánok mindenkinek, kicsit bekagylózok én is, Soproni garázsból, jó szórakozást mindenkinek Jakab szállásra. Simon jók a muzsikák, köszi, én köszönöm Falter, neked meg jó kagylózást is, kicsit garázsoljál. És tudom, Fater, te csipázod a retrót. Akkor szóljon neked meg Encsikének a következő zene, hiszen tudom, hogy oda van a Modern Talkingért, remélem te is, meg remélem azok is, akik itt vannak. Jön a Sherry Sherry Lady, ho-ho-ho. Na nem az eredeti, természetesen egy feldolgozás. Csak azért, hogy ilyen kis ó-jest legyen, tudod.

Na tessék, nem is tudtam, 22-én Fater ünnepelte a szüli napját. Nem mondom be, mennyi lettél Fater, a lányoknál nem illik. Milyen kis fiatal lettél, fiatalabb. És akkor Sherry, Sherry, baby.

Mother Talking és a Sherry Sherry Lady után megint csak egy klasszikus Anton Iszunti és a feldolgozása a Tell Me Why-nak itt a Szuperen.

Na tessék, egy kedves hallgatónk azt ugye tudod, Mr. mit rontottál el ma, haver, a holnap hajnali peccámat. Úgy betalált nálam ezekkel a zenékkel, hogy nem bírom itt hagyni. Na de fene, vigye, a halak megvárnak. Úgyis ritkán mondom, hogy tetszik, amit játszol Pistura, a rocker. Na tessék, a heavy metal, rocker, kemény mag, Pistula. Még a végén technós leszel.

Anton és a Tény és a Tell Me Why után megyünk tovább a következő zenével. Itt van nekünk a Dinka, teljesen őrült. Jön a Dinka és a Silent Waves. Itt a Szuperen, figyeld!

Tinka és a Silent Waves után megyünk tovább a következővel. Jön Pietro, vagyis éppen pörög már. Pietro és Luke Coulson. És a Turn Off The Lights. Na nem az. Ez egy másik.

se már lassan egy kicsit így mondjuk úgy, hogy végzek. Kapcsoljunk rá a sebességre, vagy éppen a témára. Jön Andrew Miller, és egy feldolgozás. Jön a Born Slippy.

azt írja nekem ismeretlen a Viberen, hogy őt simán én imádom a Modern Talkingot, és a Sissy Catchet is, hogy a Sissy Catchtől, ha lehet, kérnék bármit, és küldeném a kőszegi Jélik Bagoly úrnak. Hát sajnos nincs itt velünk Gábor, de elvileg, ha minden igaz, be tud esni holnap, már ha egyszer ide és Skóciából, ha nem, akkor majd legközelebb biztos. De küldjünk neki egy

0: Szabó Pistol a barátom azt írja nekem, na megjött a vonat, mégiscsak ne sajnali, Peca. Hello, haver, imádás van, köszi az eddigieket. Én köszönöm, tudom, hogy imádom az ilyen, imádod az ilyen zenéket, úgy, mint én. Vagy nem. De nem baj. És köszönöm, hogy itt voltál velem. És egy kedves Super DJ Rádió hallgatók. Még egy zene. És érkezik hozzá senki sehova. Érkezik hozzátok live-ben az élő ember. Itt van mellettem, úgyhogy még egy zene, és már át is adom neki a pultot. Ami éppen pörög, az Volkan Erman. And Francis D, az Intelligence, Artificial, az AI, azt lehet mondani. Csak itt meg van fordítva. Aztán a következő, a záró zene, amiben már aztán nem fogok bele pofázni. Jön Robak Vurmi, a Techno Guru, és hozza nekünk a Fire című nótát.
1: Fire, hol vagy, jön a zenét.
0: Szóval én a következő dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt ma este a Super DJ Rádión. De mit mondottam, senki sehova, jön Live Man, az élő ember. Úgy egészen pontosan 6 meg 3, az 12, 4, 6, 8. Szóval nagyjából 10 perc, és itt van Live Man, a Superen. Oh yeah!

0: Valami húscsem az Oli azt írja, pusika, lábcsika, encsike. És ezzel a zenével szeretne ő is egy jó éjszakát kívánni Encsinek, bár tudjuk, hogy itt marad velünk. És kagylózza tovább a szupert. Figyelj, Encsike!
1: Bizony, én hittem.

Szóval tisztelt hölgyek és urak, én ezzel a dallal elköszönök, jön Liveman! Mindenkinek további nagyon jó kajdózást kívánok itt a Super DJ Rádion, és persze, ja, kapszálláson is! DJ Simon voltam, oh yeah, sziasztok!

Hello, hello Putyere, sziasztok, hello Fritjó, hello Kölzsimre! Hello Erdély, hello Erőszent György, hello István Istvánék!

0: Figyelem, figyelem, 17 perc múlva futóversen.
1: Egy üveg vicc.
0: Csak alkohol befolyásoltsággal lehet menni futni a földi üveg whisky.

8 perc múlva részekfutás. Csak alkoholos állapotban lehet oda elmenni, aztán futkározni.

0: and we'll get back to you.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.